Vizsgálják a fenntartható városfejlesztési stratégiát. Továbbá napirenden szerepel a digitális akcióterv és a zöld átállási keretrendszer elfogadása is. Emellett áttekintik a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT első féléves gazdálkodását, a Városgazdálkodási Kft. Közszolgáltatási beszámolóját, valamint a Csaba belvárosi parkolóház Kft. Ügyeit. A testület határozatot hoz a nyomdaipari oktatók 2026-27-es tanévi javadalmazásáról, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működéséről, új közterületek elnevezéséről, valamint a VOKE 50. évfordulós emléktáblának elhelyezéséről is. A nyilvános tanácskozást követően zárt ajtók mögött folytatódik az ülés. A képviselők fellebbezéseket, méltányossági ügyeket tárgyalnak, döntenek a kiváló szociális munkáért kitüntetés adományozásáról, valamint az önkormányzati bizottságokat és tisztségviselőket érintő személyi kérdésekről. Természet, zene és közösségi élmények találkoznak szeptember 25 és 27 között a Körösök völgyében. A Muzsikál az Erdő program sorozat Gyulán, Városerdőn, Májvádi erdőben, valamint Nagyvárad térségében várja majd az érdeklődőket erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és környezettudatos programokkal. A két évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés a Körösök völgyében 2015 óta hagyományosan Gyula és Nagyvárad környékén ad otthont az eseménynek. Szabó Lajos erdőmérnök, a rendezvény főszervezője elmondta, a program legfőbb célja a természet és a művészetek összekapcsolása. Hozzátette, hogy a kezdeti klasszikus zenei formációk mellett mára a népzene, a világzene és a jazz is kiemelt teret kapott a rendezvényen. A háromnapos esemény sorozat pénteken indul. Új elemként a résztvevők megismerhetik a 60 Káfa Egyesülettel közös Békés Csabai erdőtelepítési kezdeményezést, majd az Almási Kastély parkjában fotókiállítással, gyermekprogramokkal, a Gyulai Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével és fenntarthatósági élmésétával várják a közönséget. Szombaton Békés Csabáról, Gyuráról és Sarkadról is indítanak kerékpáros túrákat. A találkozó hely a Fekete-Körös vasúti hídjánál lesz, ahonnan erdészek és vízügyi szakemberek vezetésével séta indul a Májvádi erdőbe. Itt az erdei koncert várja majd a közönséget Vasvári Csaba színművész közreműködésével. A délutáni órákban a Dalárd ZRT erdei iskolájánál folytatódnak a programok. 14 órától a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar ad koncertet, ami egyben a harmadik Erdők hete regionális nyitó rendezvénye is. A nap zenei csúcspontjaként a Békés Csabai Szimfonikus Zenekar és a Sárik Péter Trió ad közös koncertet, de lesz komposztálási bemutató, népi kézműves játszóház, íjász és fegyver bemutató, valamint hagyományos szilvalekvárfőzés. A program sorozat vasárnap Nagyvárad térségében a Szent Jobb község melletti erdőben zárul. A szervezők kiemelt célja, hogy a kulturális élmények mellett a látogatók közelebb kerüljenek a környezettudatos életmódhoz és a természetközpontú mindennapokhoz.

0: 4 Békés Csabai Ártézik út vízminőségét vizsgálta meg a Népegészségügyi Hatóság. A laboratóriumi eredmények szerint a Madács utcai, Szegfű utcai, Andrássy úti és a Garai utcai furtkutak vizében arzén koncentrációja, valamint az ammónium értéke is jelentősen meghaladta az ivóvízre vonatkozó megengedett határértékeket. A vizsgálatok alapján az arzén szint valamennyi helyszínen többszörösen túllépte a 10 mikrogram per literes jogszabályi határértéket. A legmagasabb értéket az Andrássy útnál regisztrálták, ahol a szennyezés megengedett szint közel 14-szerese volt. A pontos adatok szerint a Madács utcában 88, a Szegfű utcában 118, a Garai utcában 119, még az Andrássy úton 139 mikrogram per liter arzént mértek. A szakemberek emellett a megengedett fél mikrogram per literes határértéket meghaladó ammónium koncentrációt, valamint a Garai utcánál egy enyhén magasabb vastartalmat is találtak, utóbbi azonban elsősorban esztétikai elszíneződéseket okozhat. A Népegészségügyi Hatóság tájékoztatása szerint az arzén és az ammónium természetes módon a kőzetekből is felszín alatti vizekbe kerülhet, de az utóbbi hátterében akár emberi vagy állati eredetű szennyeződés is állhat. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a határérték feletti arzéntartalmú víz hosszú távú fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat. A vizsgálati eredmények ismeretében a Békéscsabai megyei Jugóváros önkormányzat kormányhivatal népegészségügyi osztályának jelzése alapján arra kéri a lakosságot, hogy a kapott adatokat mindenképpen vegyék figyelembe az érintett Ártézik utak vizének használatakor és fogyasztásakor. Negyed százados jubileumához érkezett a Fehértó napja Kardoskúton. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága és Kardoskút község önkormányzata által szervezett hagyományos természetvédelmi nyílt napra idén is látogatók ezrei érkeztek. A rendezvény megnyitóján Kardoskút önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelte, hogy a helyiek számára a természetvédelem nem egy külső feladat, hanem a mindennapi identitás szerves része, majd köszönetét fejezte ki a Nemzeti Park igazgatóságának, a térség természeti értékeinek megóvására végzett kiemelkedő munkáját. Dr. Tírják László, a Nemzeti Park igazgatója arra buzdította a résztvevőket, hogy fedezzék fel a program valamennyi helyszínét és a tartalmas szórakozás mellett bővítsék szakmai ismereteiket is. A kardoskúti Fehértó gazdag madárvilága idén is tartogatott látnivalókat, bár a madarak egy része a szokásosnál korábban indult útnak, a tó környékén még találkozhattak a kilátogatók néhány különleges fajjal, így például a havasi lilékkel. A jubileumi esemény három fő helyszínén Kardoskút puszta központban, a Fehértónál, valamint a sóstói állattartótelep melletti nádfedeles kilátónál zajlott, a programokat pedig verőfényes napos őszi időjárás kísérte. A beszámolók alapján a nap folyamán kulturális műsorok váltották egymást a színpadon, a Madárvonulás Múzeumban pedig interaktív kiállítással és természetfilmek vetítésével várták az érdeklődőket. A gyerekek nagy örömére a népi játszótéren 30 féle játszóeszközt próbálhattak ki, a látogatók különleges engedéllyel a Fehértó területére is beléphettek. A kiszáradt meder látványa lenyűgöző volt, amelynek egy részét a sófehérség, míg más részeit a magyar sóballa vörös lőszőnyege borította. A sószínű meder mellett a közelben legelésző szürke marhagúja, valamint a kiállítás őshonos házi állatok, bivajok, cigája és rackajuhok nyújtottak felejthetetlen élményt. A programok közötti közlekedést a Dottó kisvonat biztosította, de a kalandvágyók puszta fogatókra is felpattanhattak. A kínálatban nem hiányoztak a természetismereti vetélkedők, az íjász, solymász és csikós bemutatók sem. Ebédre a vendégek bográcsban főtt szürke marha és birka pörköltet kóstolhattak meg. Emellett lehetőség nyílt a Nemzeti Park termékvédjegyes áruk és kézműves termékek vásárlására. Új csomópont épül az M44-es autóúton Konszentmárton térségében a 60-as kilométer szelvénél, tájékoztat az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházásnak köszönhetően közvetlen kapcsolat létesül az autóút és a 44-es főút között, így a térségbe érkező forgalom jövőben elkerüli Konszentmárton belterületét. A munkálatok során kiszélesítik a 44-es felett átívelő, kétszer kétsávos felüljárót, mindkét oldalon új gyorsító és lassító sávot alakítanak ki, valamint két új fel- és lehajtóágat is építenek, amelyek a főúton újonnan létesülő körforgalmakhoz csatlakoznak. A fejlesztés során 70 ezer négyzetméternyi zöld felületet is kialakítanak, amelynek keretében 12 ezer tő cserjét és örökzöld növényt ültetnek el a szakemberek. A beruházás a tervek szerint jövő év augusztusában fejeződik be. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép nem a figyelmet, további...
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Több szelektív szigetet is megszüntethetnek az illegális szemét miatt. Minőségében kiváló, árakban veszteséges volt az idei dinnye szezon Békésben. 7 diák polgármester jelölt és szigorúbb szabályok a 34. Csabai Garabonciás napokon. Bruttó 12 millióból épül biztonságos akadálymentes zebra Békés Csabán. Már is mondom a részleteket. Több 100 000 forintos plusz költséget és folyamatos problémát jelent Békés Csaba önkormányzatának a szelektív szigeteknél felhalmozott illegális hulladék elszállítása. A helyzet miatt változások várhatók a városban, a képviselőtestület a csütörtöki ülésén dönthet több gyűjtőpont megszüntetéséről. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő a közösségi oldalán számolt be, hogy a közelmúltban tarthatatlan állapotok uralkodtak többek között a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai szelektív szigeteknél, ahol a lakossági hulladék elárasztott a konténerek környékét. A nem megfelelő használat nem csak esztétikai gondot jelent, hanem közegészségügyi kockázatot is teremtett. A hetek alatt felhalmozott szemetet végül a Városgazdálkodási Cég segítségével szállították el. A családi házas övezetekben továbbra is működik a házhoz menő gyűjtés, ahonnan két hetente átlagosan 60 tonna papírt, műanyagot és fémet visznek el. A társasháza környékén található több mint 20 szelektív sziget helyszínét és elnevezéseit most pontosítani tervezik, mivel a szolgáltató honlapján található megnevezések olykor megtévesztők voltak. A városvezetés a szemlélet formálásra is hangsúlyt fektet. A korábbi környezetvédelmi minisztérium tájékoztató anyagai mellett három helyszínen figyelemfelhívó felfestésekkel kérik a lakosokat a szigetek szabályos és felelősségteljes használatára. Békés megye továbbra is a hazai dinnye termesztés fellegvára, ahol a jó minőségű görög dinnye legalább egy harmadát állítják elő. A Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás értékelése szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén az utóbbi évek talán legjobb minőségű termését találhatták meg a vásárlók a piacokon és az üzletekben. A termesztést nem nehezítették komolyabb időjárási anomáliák vagy jégverés, így a betakarítás már június közepén elindulhatott. A jó termés átlagok és a stabil fogyasztás ellenére a szezont mégis keserű ízzel zárták a gazdák. Az egyesület elnöke rámutatott, hogy az áruházláncok július közepétől agresszív árletörésbe kezdtek. A kialakult fogyasztói árakból a termelőkhöz eljutó összeg pedig már a bekerülési és előállítási költségeket sem fedezte. A szakember hangsúlyozta, hogy a nem rentábilis árak miatt sok gazda engoldolkodhat a folytatáson. A görög dinnye termesztése jelentős tőkebefektetést és kockázatot igényel, így ha elmarad a megtérülés, a termőterületek csökkenhetnek. Ez hosszabb távon a hazai ellátóságot és a kulcsfontosságú export pozíciókat is veszélyeztetheti. Békés megyében már a végéhez ért a betakarítás, de a magyar görög dinnye várhatóan szeptember közepéig még elérhető marad a boltokban. Szeptember 28-a és október 1-e között rendezik meg Békés Csabán az ország legnagyobb középiskolás rendezvényét, a 34. Csabai Garabonciás napokat. A programok már vasárnap este elindulnak a hagyományos fáklyás felvonulással, amelyet követően a főtéri színpadon mutatkozik be a diákpolgármesteri címért induló 7 jelölt. A szervezők közösségi oldalukon közzétett tájékoztatóban hangsúlyozták, hogy a hivatalos rendezvények legkésőbb este 10 óráig tartanak, és az elhatárolódik minden olyan eseménytől, amelyet mások más helyszínen vagy időpontban szerveznek. A közlemény szerint a garabonciás napok nem támogatja az éjszakai programokat, valamint a rendezvények teljes területén szigorúan tiltja az alkohol és kábítószer fogyasztást.

0: Őszre fejeződnek be a munkálatok a Békés Csabai Kazinci utcában, a Galambüzletháznál, ahol egy új biztonságos gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a beruházásra a 2026-os költségvetésben biztosítottak forrást, a kivitelező pedig nagyjából egy hónapja vette át a munkaterületet. A Város Üzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottak szerint a kivitelezés bruttó 12 millió forintos költsége soknak tűnhet, azonban az összeg az egyszerű útburkolati jelek felfestésénél lényegesen összetettebb feladatokat fedez. Szabó Balázs beruházási csoportvezető rámutatott, hogy a szigorú szabványoknak megfelelően a zebra teljes akadálymentesítést kap, szintkülönbség nélküli járdakapcsolatokat a kerekes székeseknek, valamint taktilis elemeket a látássérültek számára. Emellett burkolati prizmákat helyeznek ki az autósok figyelmeztetésére, és külön oszlopos, emelt fényerejű, eltérő színű közvilágítást építenek ki, amely önmagában mintegy 3 millió forintos tételt jelent. Ünnepélyes keretek között adták át azt a több mint 360 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztéseket Mezőhegyesen, amely beruházás sorozat részeként megújult a Békatú környezete, a Szent György tér, a Csekonics park, valamint biztonságosabbá vált a közlekedés a Hársfa utcában. A Szent György téren megtartott projektzáró rendezvényen Pap István Tibor polgármester és Molnár Sándor, a Békés megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a lakosok és a civil szervezetek birtokba vették a megújult teret és zenepavilont. A beruházás során a Békatónál partvédelmi és vízminőségjavító munkákat végeztek, környezetbarát sétányt, akadálymentes napelemes mosdót és új utcabútorokat helyeztek ki. A zöld felületek megújítása mellett okospadokat telepítettek, a Hársfa utcában pedig az útburkolat szélesítésével és a kerékpárút fejlesztésével javították a közlekedés biztonságát. A Mezőhegyesi Önkormányzat és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma által megvalósított projekt munkálatai elkészült. A folyamat a használatbavételi eljárások lezárásával december végén zárul. Második alkalommal rendezi meg az Átkarolva jótékonysági futást az Átkarolva Egyesület szeptember 26-án szombaton délelőtt 9 órától Békés Csabán, a Csaba Park Bormúzeum előtti területén. A rendezvény célja, hogy a sportörömét ötvözze a segítségnyújtással. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többféle táv közül választhatnak. A felnőttek 1, 3, 6 és 9 kilométeres futásban, míg a gyerekek 200 és 400 méteres futamokban állhatnak rajthoz. A futamok előtti melegítésről Varga Adrián Európa-bajnok és olimpikon tornász gondoskodik a szabad torna esély csapatával. A sportprogramok mellett véradással, ingyenes egészségügyi szűrésekkel és bemutatókkal, a legkisebbeket pedig arcfestéssel, kézműves foglalkozással várják a helyszínen. A rendezvényre a szervező egyesület online felületén vagy e-mailben lehet regisztrálni. Értékelték a TOP plusz beruházások félidei állását a Békés megyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A tanácskozáson kiemelték az integrált területi program megvalósításának eredményeit, valamint a megyei önkormányzat kulcs szerepét a folyamatban. Szebellédi Zoltán fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok jelenléte elengedhetetlen, hiszen ők jelentik a közvetlen kapcsolatot az állam és a települések között. Molnár Sándor a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, hogy a kisebb településeken nincs meg a megfelelő apparátus a projektek menedzselésére, így a megyei cégek és a megyeháza koordinációs feladatai a tervezéstől a megvalósításig kulcsfontosságúak. A közgyűlés emellett módosította a megyei önkormányzat idei évi költségvetését is. Az évközben érkezett célzott támogatásoknak köszönhetően a költségvetés főösszege 22,3 millió forinttal növekedett, így jelenleg megközelíti az 1 milliárd 687 millió forintot.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

problémát. Aztán jött az a másik láb, egy hőrt volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felfúr a vérem a takaró alatt. A legszívesebben most jól meg,

0: Kinky Bondage.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este ha rám tört, sűrű magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: It's all fallen off of love. Let the one you hold.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébresz. Finoman ébresz. Start Radio. Start Radio.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongorahangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, ám nem a zenemű, hanem a hangszer oldaláról járjuk körbe a témát. A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongora hangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongora hangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongoraművész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongora hangoló legyen valaki? Milyen képességek szükségesek hozzá?
2: Hát először is kell egy olyan születési adottság, ami nem zenei hallás, hanem az úgynevezett akusztikai hallás. Ezt egy régi bevált próbával lehet megejteni. A zongora hangoló mesterek így állapították meg, hogy valaki alkalmas vagy nem. A zongorán egy bizonyos hangon elhangoltak egy húrt, és azt lebegésmentesen vissza kellett hangolni a megfelelő pontra. Tehát ez egy végül is teljesen elvont dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
1: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
2: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot, ezt hallgatni kell. Tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beívódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Pérez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
1: Ez a technika, az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el, de korábban is tanultál zenét, illetve zenével kapcsolatos, sőt ugye hangszer készítéssel kapcsolatos tanulmányokat is folytattál, mert annak ellenére, hogy eredetileg agrármérnöknek készültél, tehát reál pályára készültél, annak ellenére végül a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem helye a budapesti Orgona gyárban kötöttél ki, hogyha szabad így fogalmaznom. Ez hogyan történt? Mi volt ennek az indítatása?
2: Hát az egyetemen volt egy kis egészségi problémám az első évben, ezért halasztottam egy évet. Ez időre visszajöttem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
1: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
2: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgonaépítőkből elég jó az utánpótlás. Bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma. Az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: Start Rádió.
1: Mert nyilvánvaló, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongora hangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
2: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echolokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, békéscsabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
1: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
2: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogy ha valaki szépen géppel meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá. Tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülvevő ősrezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülvevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni, emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent. Nem mindegy, hogy most két hétig tartja, vagy két hónapig. Tehát ilyen szempontból, tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis
1: érthető
2: után.
1: Okokból.
2: Igen, igen.
1: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül elállítódik egy idő után egy zongora a használattól?
2: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húr cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít egy-két hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
1: Te sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább zongorát, megfelelő páratartalom mellett, ahogy tőled ezt megtanultam korábban, hangszertárolóban kell tárolni. Ezek a mozgatások, ezek minden alkalommal elállítódással járnak?
2: Hát azért most már elég korszerű koncertgörgők vannak a koncertzongorákon, tehát szinte rezgésmentesen tologathatók viszonylag kis távolságban, de végül is a mozgatást azt úgy nevezzük, hogy nem rendeltetésszerű használat. De van egy másik dolog is, tehát amikor koncertre hangolunk, azért hangolódik el viszonylag hamar, mert ott azért nem tehetem azt meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis, majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára, éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért az koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelni.
1: Kell-e egy zongorahangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Mennyire követelmény egy zongorahangolótól az, hogy tudjon zongorázni? Azt ugye róla tudjuk, hogy kiválóan zongorázol. Vajon így van-e ez a többi kollégával is? Illetve előfordulhat-e mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki mondjuk nem jut el Rachmaninovig, hanem csak a boci-boci tarkáig?
2: Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongorahangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer. Tehát azért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van, és én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt, tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha pláne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
1: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
2: És nem csak ugye a logikát, sok tanterembe ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenélés, tehát az együttzenélés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem, ha nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
1: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg mű íródott.
2: Igen.
1: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt. Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
2: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte három nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket rendelni. Korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a félangol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott. Apáról fiúra szállt a titok, hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorán van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
1: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutatóterem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongoratípust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igényszintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
2: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangol, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációba is eltérést von maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni. sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filcből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: Start Rádió.
1: Hallottam, hogy van olyan művész például, aki kifejezetten csak új zongorán szeret játszani, vagy bizonyos évig, éves korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekbe, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
2: Hát szerencsére mind az orgonaépítésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal. Tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurencia harc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőke erősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is. De mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha ha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
1: Így akkor gyakorlatilag az akár az autó

0: gyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
1: zongora felújítást. Igen, hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelés.
0: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
1: Így van.
0: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
1: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlésvilágomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
0: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
1: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad, érdemes, és aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
0: mi az, ami
1: van, ami igazán nagyon érdekes és figyelemre méltó.
0: Tehát akkor a jó zenét szereted?
1: A jó zenét.
0: Lehet bármi?
1: Csak jó zene van, meg rossz zene, szerintem.
0: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
1: Végül is edzésbe kell lenni természetesen, folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
0: Tehát a hangártalomtól véget, hangártalomtól is. Nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
1: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
0: Fejhallgatókon ugye nagy.
1: Igen, hát én nem is bírom. Én 5 percig nem bírom a fejhallgató. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
0: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
1: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosult tudatállapotba hozza magát, és teljesen kirekeszti tulajdonképpen
0: csak
1: ezeket. Ez egy koncentráló készség lényegében, amit hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket az hajokat.
0: Édesapád hegedű művész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
1: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
0: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arteriosklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongorahangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: Start Rádió.
1: Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legföltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A péntek reggel is úgy az igazi, ha együtt kezdjük. Itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok, 6 óra már elmúlt. Várom egészen 9-ig hasznos információkkal, érdekességekkel. Hamarosan például a névnaposokat is köszöntjük.
1: Sok a szem.

0: reggelt, itt a Start Rádió, péntek reggel van, szeptember 25-e ráadásul. Ma köszöntjük az eufrozinákat és a kendéket, ők a névnaposok. Rajtuk kívül a cézárokat, a gellérteket, a kleofásokat, a kleonokat, a kliókat, a miklósokat, a mikoltokat is köszönhetjük.
1: Reggel is Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Jó reggelt, ez a Start Rádió. Szeptember 25-e van, a Kendéket és az Eufrozinákat köszöntöm. Ne felejtsük el a születésnaposokat sem. Tököli Imre, főnemes kuruc hadvezér, erdélyi és felső-magyarországi fejedelem 1657-ben született ezen a napon. Nicolas Joseph Cugnot, az első autónak nevezhető jármű kitalálója és megépítője 1725-ben született ezen a napon. Idősebb Markó Károly festő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja pedig 1791-ben látta meg a világot ezen a napon.

0: Kezdjük együtt a mai napot is, itt a Start Rádió. Szeptember 25-e péntek reggele van, ami bizony azt jelenti, hogy szép lassacskán belevágunk a munkahét utolsó napjába is. Én hozom a jó zenéket a munkahelyre történő induláshoz is, és mellé pedig a leghasznosabb infókat.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Toroczkai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldoda.hu oldalon. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Elmúlt 7 óra útközben a munkahelyre is a Start Rádió szól. Köszönöm szépen, hogy együtt indítjuk a mai napot. Rengeteg hasznos információ és kiváló dallam érkezik a folytatásban, úgyhogy érdemes velem rádiózni.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
6: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
5: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
6: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
7: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
9: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
10: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, néhol futószápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot itt a Start Rádió. Képzeljék el, már 2027-re átalakítanák a madridi Forma 1-es pályát, miután a spanyol nagydíjon mindössze 4 előzést regisztráltak. A versenyzők a spanyol futam után bírálták a Madring vonalvezetését, és változtatásokat sürgettek.
5: Reggeli Start!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music Latte.
4: Start Rádió.

Jó reggelt, ez itt a Start Rádió. Szeptember 25-e van, 1926-ban Henry Ford volt ő a jófej, hogy bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Ez így ma már nem hangzik olyan jól, de hogy ezért akkoriban, amikor 16 órákat dolgoztak az emberek, hát maradjunk annyiba, hogy szerintem Henry Fordnak a nevét azt így fölvésték valahova. 1493-ban ezen a napon Kolumbusz Kristóf 17 hajójával együtt elhagyta Spanyolországot, ez már a második útja volt az új világ felé. Ezen a napon 1513-ban pedig Vasco Núñez de Balboa spanyol felfedező első európaiként a Csendes-óceánhoz érkezett. Sokat nem, sokat nem.

0: Ez itt a Start Rádió, pillanatokon belül 8 óra lesz. Ébredjünk együtt a hét utolsó munkanapján, és meg hát szépen lassacskán belevághatunk majd a hét utolsó munkanapjába, hiszen 8 óra környékén egyre többen érnek be a munkahelyre. Mi pedig hozzuk a jó zenéket a folytatásban is, Csabán a Starton.
1: Sok a szeret.

0: Start Rádió.
1: 8 óra után járunk már itt a Start Rádió. Ma is sok zenével és most még többel. Rengeteg hasznos információval érkezem ebben az órában is, például a kokáért, majd hozok tippeket a mindennapi életünket segítendőleg is. Do we wanna get-

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
7: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
6: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
7: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
8: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
10: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
11: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
12: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
13: Internetix.
12: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
13: Internetix.
12: Díjmentes bekötés.
13: Internetix.
12: Legmodernebb optikai hálózat.
13: Internetix.
12: Megbízható, elérhető, korlátlan.
13: Internetix.
12: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
13: Internetix.
12: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.

0: Itt a Start Rádió. Tudjuk jól, hogy az öregedést nem lehet megállítani, de azért lassíthatjuk, például tudatos táplálkozással. A BN.hu cikke szerint vannak azért olyan gyümölcsök, amelyek nagyon hatékonyak ebben, amik tele vannak C-vitaminnal és más hasznos tápanyagokkal. Különösen a bogyós gyümölcsök ilyenek, mint az áfonya, az eper, a málna és a szeder. Ők segítenek megőrizni a bőr kollagén tartalmát, így aztán rugalmasabbak maradhatnak.
1: Reggel is Start. Music latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.

0: Ez a Start Rádió. Mondtam, hogy nagyon jó az áfonya, eper, málna és a szeder például az öregedés ellen, megőrzik a bőrünk kollagén tartalmát. Ha rendszeresen beépítjük az étrendbe őket, akkor nem csak a bőrünknek teszünk jót, az alacsony zsírtartalmuk miatt még bizony a diétába is beleférnek. A bogyós gyümölcsök antioxidánsai segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, amelyek felgyorsítanák az öregedést. Így aztán nem csak finomságot, hanem gyakorlatilag fiatalosságot is eszünk.
1: Reggeli Start. Music Latte.

Ez a Start Rádió jó zenékkel, hasznos információkkal. Nem sokára 9 óra lesz, úgyhogy én már megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök legközelebb holnap, szombat reggel 6 órától is együtt rádióztatunk. Sokat.

0: sok zene és még több a Start Rádión indul a napilla az Öldö fedélzeten. Hozom a következő két órában a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. Rádiózzunk együtt, hangerőt a készülékekre.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
6: Mici kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
3: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése. Teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak. Sokat nevet, sokat nevet.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség a mai napi történések közül. Például 1956-ban megnyílt az első transatlanti távközlési kábel, amely összekötötte Észak-Amerikát és Európát telefonon. Leonardo Torres Coedo pedig bemutatta a telekinót Bilbaóban, amelyel a távvezérlés egy korai példáját láthatta a közönség. Ez pedig 1906 történése volt. Most pedig vissza a dalokhoz.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. A mai névnaposainkról se feledkezzünk meg. Köszöntsük mindenféleképpen az Eufrozina és a Kende nevű ismerőseinket. Az Eufrozina név eredetileg görög-latin, jelentése boldogság és öröm, még a Kende egy magyar eredetű férfi neve, amely eredetileg ragyogó és királyi hatalomhoz kapcsolódó jelentéssel bírt egyébként. Én pedig a következő órában is itt vagyok önnel, rádiózzunk együtt!
1: Sokat nem,
2: sokat
1: nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Folytatódik a műsor ebben az órában is. Nem sokára az egészségünkre fókuszálunk. Hozok néhány tippet, gondolatot. Most pedig a jó zenéket a folytatásban is. With one.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól, itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Hogyha éjszakánként korábban sütétedik és hűvösebb van, különösen fontos a megfelelő látás támogatása. Használjunk szemcseppet, hogyha száraznak érezzük a szemünket, akár mondjuk egy egész napos monitor használat után, és ügyeljünk arra, hogy a szemmonitor távolsága mindig megfelelő legyen a munkánk során. Emellett egy-két alkalommal a hétközben érdemes beiktatni könnyű mozgásokat, hogy a vérkeringés serkentésével megelőzzük az ízületi merevséget. Elegendő alvás is kiemelten fontos, mert a fáradtság rontja az immunválaszt. Jó egészséget!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 25-e péntek, déli 12 óra van. Évtizedes munkát ismertek el a Békés Csabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békés Csabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békés Csabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békés Csabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátette, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a Békés Csabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégák. Álltak. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett Békési Népi Építészeti Tanácskozás Központjában. A Békésvárosi Művelődési Központban csütörtökön indult háromnapos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossáválás és a szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtized és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békés Csabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épp értelmű, egyéb sajátos nevelésigényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felső oktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békés Csabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: Ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békés Csabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békés Csaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békés csabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békés Csaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békés Csabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. liget futást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Czvak József Technikum tanulója azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békés Csabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diáksport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzli szelettel jutalmaztak a szervezők. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dold a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó
5: zenék vannak. Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Legelső kérésünk az így szól: sziasztok, Laci vagyok, és minden úton lévőnek szeretnék kérni egy pörgős dalt. Csak óvatosan az utakon. Köszi!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
7: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Betty vagyok, és a barátomnak, Ferinek szeretnék küldeni egy dalt. Csak úgy, üzenem neki, hogy nagyon szeretem.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok! Apukánkat szeretnénk köszönteni szülinapja alkalmából. Üzenjük neki, hogy a hétvégén jól meg fogjuk ünnepelni. Addig is legyen csoda szép napja, minden jót kívánunk neki. Pusziuk, a lányok, Nóri és Maja, illetve anya.

0: Rádiós Klalt Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 25-e péntek van, ne felejtsék el felköszönteni. Eufrozina és Kente nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Michael Douglas, Oscar-díjas amerikai színész. De ma ünnepli születésnapját Rékosi Károly magyar színész, Will Smith, Oscar-díjas amerikai színész énekes, és Catherine Zeta-Jones, Oscar-díjas velszi amerikai színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felők mellett több órás napsütés valószínű, csapadékra kicsi az esély, a légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Szombaton hajnalban általában 3 és 10, délután többnyire 20 és 23 fok várható.

0: Estort Rádió.
1: És még több.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Ez a Sztrojt Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 25-e péntek van. Nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 47 évvel ezelőtt ezen a napon mutatták be a Broadway-en az Evita című musicalt. 95 évvel ezelőtt ezen a napon Budapesten a Royal Moziban levetítették az első magyar hangos filmet, a Kék Bálványt. És kereken 100 éve ezen a napon Harry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem mond, sokat
7: Tart Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zenés, még több. Benne pedig ideje, köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A boldogság nem az, hogy mindened megvan. Boldogság az, hogy örülni tudsz annak, amit van. További jó rádiózást, szép pénteket, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szeres. És még több.
2: Start Rádió. Start.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Edita Gornyák az Anything-el, aztán Santana és Chad Kruger az Into the Night-tal, közben pedig már az első dalunk is készen áll, még az egy igazi Madonna klasszikus. Az Open Your Heart 1986-ban jelent meg, és a dalhoz egy történet is van. Madonna eredetileg nem maga írta a számot, a dalt több szerző jegyzi, és eredetileg más előadónak szánták. Madonna változat aztán egészen más dimenzióba emelte, és az egyik nagy 80-as években is lágerré vált. A dalhoz készült klip pedig egy kis mozi világát is megidézi, Madonna pedig egy klub bejáratánál várja a vendégeket. Jön később Edita Gornyák, aztán Santana és Chad Kruger, úgyhogy lesz itt romantikus hangulat és gitáros lendület is. Hallgass tehát a Startot, kezdik az órát Madonnával. Szóljon az Open Your Heart!

the time is right to enjoy yourself and do whatever.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
9: Sok a szere.
10: Start Rádió.
0: És még több.

Város tart a 98.4-en, szeptember 25-e van, a mai napon az Eufrozinák és a Kendék ünneplik névnapjukat. Az Eufrozina a női név a görög mitológiában a három grácia egyikének a neve. A jelentés a vidám, vidámság. A Kende férfi név a régi magyar kündű személy névből származik, ami ótörök méltóság névből származik. Levédiában és etelközben az ős magyar törzszövetség fejét nevezték így. Kedves Eufrozinák és kedves Kendék, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: frumos.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban, az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hívvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben a szükséges antikorrupciós feltételeket. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizet. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke, Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. 10-ből 7 magyar választó szerint központilag és rendszerszerűen szervezett volt a korrupció az előző kormány idején, derül ki a Medián legfrissebb közvéleménykutatásából. A megkérdezettek 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában a volt miniszterelnök strómanjai voltak. A válaszadók többsége 53%-a a maffia állam kifejezéssel írta le a rendszert. A felmérés szerint a fiatalok 82%-a tartja nagyon nagy mértékűnek a korábbi visszaéléseket. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Big Fun, Dr. Matthes Westbam és a Coldplay. Három dal, három teljesen eltérő stílusban. Az első felvétel egy jó kis 80-as évekbeli pop-funk darab, a Big Fun és a Blame-It on the Boogie. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg a Jacksons tette világszerte ismerté, még a 70-es évek végén, a Big Fun pedig a saját változatával a 80-as évek végén újra elővette. Így ugyanaz a dal két különböző korszakban is megtalálta a saját közönségét. Jön majd egy kis rave hangulat Dr. Motte és Westbam segítségével, később pedig a Coldplay és a BTS közös dala a My Universe, szóval érdemes maradni, mert szépen váltjuk majd a zenei világokat. Kezdjük is, már is jön a Starton a Big Fun és a Blame It on the Boogie.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdekel, lőttél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

98.4-en. Holnap időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban 9, míg holnap délután 22 fokot mérhetünk.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
1: Sok a szene! Sok a szene! És még több!
0: Startrádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az áristop azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs leszerelési hullám a rendőrségnél, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ORFK adatai szerint június 1-e és szeptember 22-e között 288 rendőr szerelt le az állományból, miközben 434 korábbi kollégájuk nyújtott be visszavételi kérelmet a testülethez. A hatóság hangsúlyozta, a távozók száma nem mutat kiugró értéket, a rendőrség pedig elkötelezett a hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás mellett. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, sziasztok. Ebben az órában jön majd Sharif az I Love Your Smile-jal, aztán a C-Block és a So Strong Out, vagyis lesz egy kis könnyed pop, aztán jön a 90-es évek Eurodance hangulata, és az első dal pedig az Aerosmith-től a Dude Looks Like a Lady, a dal a 87-es Permanent Vacation albumon jelent meg, és a címhez egy elég szokatlan történet kapcsolódik. Steven Tyler-ék egy alkalommal egy bár hallották, hogy valaki egy nőre azt mondta, hogy Dude Looks Like a Lady, és ebből született meg a dal ötletem. Aztán az egyszerűnek tűnő mondatból egy igazi Aerosmith klasszikus lett. Jön majd a Sharif, aztán a C-Block, szóval maradjatok velünk, kezdjük az órát az Aerosmith-szel, már is itt a Dude Looks Like a Lady.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj! Húzz kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót! Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster autóbontó.
6: A hivatalos Mohu átvételi pont.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
9: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
11: Sok a

tart a 98.4-en a lehűlés mérsékelt a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten való stagnálása várható. Helyenként, elsősorban itt a Tiszán túl a még erős tüneteket okozó nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Záporzivatar előfordulhat, ezért csúszós, nedves utakkal találkozhatnak a közlekedők, akiknek jó utat kívánok!

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermes-Senabatonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál szintén közműépítés zavarhatja a közlekedést. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Nézzük, hogy mi érkezik ebben az órában. Jön Garland Jeffrey, a Hail Hail Rock and Roll-nal, aztán a Hootie and Blowfish és az Only Wanna Be With You. Ez tehát egy kis rockos lendület, utána pedig egy igazán dallamos 90-es évekbeli sláger. Az első dalunk Kim Wilde és a You Came, ez 88-ban jelent meg, és egy érdekes részlet kapcsolódik hozzá. Kim Wilde később elmesélt, hogy a dal személyes élményből is táplálkozott, így a szöveg nem egyszerűen egy klasszikus szerelmes történet lett, a dal pedig szépen megmutatja Kim Wilde 80-as évekbeli kissé romantikusabb oldalát. Jön majd Garland Jeffrey és a Hootie and Blowfish is, vagyis érdemes maradni, mert ebben az órában is a kedvenc zenétek szólnak a Starton, már is folytatjuk Kim Wilde-tal, itt a You Came.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint, és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
6: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
5: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
6: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
7: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
9: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene.
12: Sok a zene.
0: És még több.
12: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. Éppen a 100 éve Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Kösz szépen! Mondjuk ezelőtt még több volt. 533 éve Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot, aztán később megtalálták. 1944-ben a mai napon megszületett Michael Douglas, amerikai színész. 74 éve született Christopher Reeve, amerikai színész, ő volt a Superman. 57 éve született Catherine Zeta-Jones, Wesley születés Oscar díjas, amerikai színésznő. 58 éve született Will Smith, színész és énekes. 47 éve mutatták be a Broadway-en az Evita című musicalt. 57 éve John Lennon szupersztárok közreműködésével rögzítette a Cold Turkey című lemezét. 46 éve, 32 éves korában alkoholmérgezésben meghalt John Henry Bonzo Bonham, dobos, az angol Led Zeppelin hard rock együttes tagja.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodánk hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerű fogalom használatra van szükség. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédó Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
3: Sok az

0: Sportrádió.
1: Na akkor kanyarodjunk így a gasztróvonal felé. Feltételezem, hogy igen jó kapcsolatban állsz így a étkekkel, és így alakulhatott ki ez a gasztronómiához való vonzódásod, de hogy is indult ez pontosan? Hozd meg velünk.
2: Hát ez egy nagyon nagy véletlen. Tehát ez úgy indult igazából, hogy én vettem egy grillsütőt. Rájöttem, hogy nincs otthon grillsütő, és felmentem a netre, turkálgattam, láttam, hogy akciósat megvettem. Sütöttem rajta 2-3-szor, és elkezdtem gondolkodni, hogy tehát ez a grillsütő, ez most miért kerek? Nem biztos azért, mert azért volt akciós, meg kerek. Vagy ez most miért ilyen? Csak nézegettem, de tényleg abszolút nem is értettem hozzá, nem is tudtam, hogy mi micsoda. És amikor utána nézegettem, akkor kiderült, hogy igazából én egy töltény smokert vásároltam, nem egy grillsütőt, amiben lehet barbecue-zni. És akkor néztem, hogy barbecue-zni, mert grill ezek, barbecue-zok, nem tök mindegy. Hát rájöttünk egy idő után, hogy nyilván nem tök mindegy.
1: Nem, ez a füstölős történet, ugye?
2: Igen. Tehát amúgy elég hamar megtanultam, hogy óriási különbség van a grill és a barbecue között, ugyebár a grill az, amit rövid ideig magas hőfokon készítjük a húst, a barbecue, amikor meg hosszú ideig alacsony hőfokon készítjük a húst, és na ebbe elkezdtem belásni magam, megcsináltam az első oldalasomat, ki is próbáltam, nekem olyan gyanús volt, hogy mondom, hogy 110 fok, meg ilyen 100 fok, meg 8-9 órán keresztül, és elmondom maximum, hogyha nem lesz jó, a kutya megeszi, és kipróbáltam egy oldalassal, hát olyan élmény volt, hallod, nem is gondoltam volna, hogy létezik ilyen. És akkor ez így beszippantott. És akkor nyilván ez a grillhez meg a barbecuehoz hozzátartoznak még a szószók, mártások, öntetek, köretek, stb. Egyéb más. És addig jutottam el, hogy annyira beleszerelmesedtem ebbe a dologba, hogy már ismerősöknek, haveroknak mondtam, hogy gyertek el este, és akkor csinálok nektek egy ilyen grill barbecue tálat, ahol raktam grillhúst rá, meg barbecuehúst, és akkor látták, hogy mi a különbség a kettő között, ízben is, meg állagban is.
1: Ja, tehát konkrétan nem csak sütöttél nekik, hanem így egy kicsit így fel is vezetted, ugye?
2: Igen,
1: kis workshopot
2: csináltam, kis műsorra, és utána rájöttem, hogy ez lehet, hogy másokat is érdekel, viszont hát semmifajta szakács végzettségem nem volt, és úgy voltam, hogy nem szeretnék megölni senkit, ezért fogtam magam, és elmentem a Cvakba a szakácsiskolát elvégezni. Most sikeresen abszolváltam, elvégeztem, de most ez tényleg azért indult el ez a szakácskodás, hogy tényleg legalább alapja legyen, hogy ha valaki elé lerakok egy tányért, akkor hogy kerüljön rá az a hús, meg az tényleg hogy kell úgy elkészíteni, hogy ez biztonságos legyen. Viszont az iskolában nagyon sok mindent megtanultam, és meg nagyon jó tanáraim voltak, tehát hihetetlen jó volt az a suri. Sajnos csak egy évig tartott, tarthatott volna 11 évig is. Rengeteg mindent megtanultam, és ezek után így beszippantott ez a gasztronómiai világ.
1: Igen, mert nem csak ugye, hogy megszerezted ezt a végzettséget, hanem egy kicsit tovább is gondoltad, tehát itt azért vannak achievementek.
2: Igen, mert amit ott megtanultam, technológiákat megtanultam, különböző fogásokat, elkezdtem utána alkalmazni otthon is. Így a grill és a barbecue, mert még mindig azért kiemelten a grill barbecue-val szeretek foglalkozni, de hát nyilván most már ami körülötte van dolog, az nem csak ott kint a sütőben, hanem bent a konyhába is elkészül. Nem beszélve arról, hogy közben egy nagyon-nagyon véletlen szerint, tehát nekem tényleg ez a gasztronómiaben csak véletlenek vannak. Egy tök nagy véletlen utazás során összeismerkedtem egy nagyon jó séffel Dél-Olaszországba, Antónióval, na tőle rengeteget tanultam. Tehát olyan dolgokat mutatott meg, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen iciri-piciri dolgokra, hogyha figyel az ember, akkor eszméletlen ételeket lehet összeépíteni.
1: Na például.
2: Nem árulhatom el?
1: Ja, ez is olyan, mint a bűvészeknél, hogy mi a trükknek a háttere, tehát nem szabad elárulni?
2: Pontosan.
1: Uh-huh.
2: Nem, hát igazából amúgy azt tanultam meg tőle, egyik a legfontosabb, hogy alapanyag. Uh-huh. Tehát jó minőségű alapanyag, és nagyon egyszerűen nyilván a dél-olasz konyha nem a bonyolultságáról híres, hanem inkább az egyszerűségéről, viszont azok az elemek, amik fel vannak rakva a tányérra, azok pontosan olyan ízűek, amilyenek kell lennie.
1: Hát meg ugye mi gondoljuk túl a pizzát, meg az amerikaiak, de ugye az olasz pizza az gyakorlatilag az is ilyen pár összetevő, tehát ugye ott van a tészta, egy paradicsomszósz, meg sajt, meg egy kis zöld rá, és
2: na most, hogyha ezt valamelyik pizzériás meghallja, vagy egy olasz pizzás meghallja, most vágott volna a fejbe.
1: Na, mert hogy?
2: Hát azért náluk ez nagyobb rituálé.
1: Világos.
2: Főleg a tészta része. Tehát a tészta, ugyebár többfajta olasz pizza tészta.
1: De érted, hogy mire akarok kiukadni? Tehát ugye ott nincsen 600 féle feltét, meg semmi.
2: Nincs. És amikor én is megmutattam az én saját pizzámat, amit én készítettem Antóniónak, megdicsérte, sőt, még azt is mondta, hogy ebből nagy valószínűségű meg is élnék Olaszországba. Tehát szerencsére nem volt olyan rossz. Viszont a második mondata az volt, remélem soha nem raktál rá ananászt.
1: Uh-huh. Igen.
2: Ez volt a második mondata. A harmadik mondata, hogy megdicsért a paradicsom szószomat is, viszont mondta, hogy ha megmered azt csinálni, hogy ketchupot rakok a pizzára, akkor soha többé nem leszünk barátok.
1: Igen, mert ott darálás van, vagy passzírozás, hogyha jól tudom.
2: Ja, pontosan. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Különböző versenyeken is indultál, vagy rosszul tudom?
2: Nem indultam igazából szakács versenyeken, viszont van egy nagyon jó rendezvény a Gyulának, a Román Gasztronómiai Fesztivál.
1: Ez nemrég volt, ugye?
2: Igen, igen, ez tényleg egyik kedvenc rendezvényem.
1: Nem is értem.
2: Tök családi. Egy nem kell szerveznem.
1: Igen.
2: Ez nem én szervezem, szerencsére, itt résztvevő vagyok, meg amúgy tényleg a legcsaládiasabb rendezvény. Nekem nagyon-nagyon-nagyon bejön, és tavaly döntöttünk úgy, és először én döntöttem úgy, és utána a kollégáim is csatlakoztak hozzám, hogy induljunk el ezen, tényleg egy ilyen baráti társaság alapon, külön díjat is kaptunk akkor, meg is lepődtünk nagyon rajta, mert hát életünkben először voltunk ott kint, meg hát teljesen más kint egy sátorban főzőcskézni, mint amikor otthon az udvaron csinálod, amikor minden ott van a helyén.
1: Meg más ugye egy rendezvényen úgy részt venni, hogy tényleg főzőcskézel, és gyakorlatilag egy örömsütés zajlik, hogyha létezik ilyen kifejezés, mint hogy folyton ugrándozol, egyszer a hangtechnika, egyszer a színpadtechnikát nézed, könnyedebb egy kicsit.
2: De és a lényeg ebből a rendezvényből az lett, hogy a végén kaptunk egy külön díjat, hát mindenki ugyebár ez nagyon-nagyon boldog és büszke volt magára. Amúgy elfogyott mindenünk, mert ugye ez a rendezvény arról szól, hogy akik kijönnek látogatók, azok tudnak kóstolni. És hát elfogyott mindenünk, még ráadásul idő előtt is.
1: Csodálatos végszó volt. Elek, köszönöm, hogy itt voltál. Egy élmény volt.
2: Szia. Én köszönöm szépen. Hellóka. Start Rádió.

Sportrádió. Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: A

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

church. This is where I hear.

0: és még több. Sport Rádió. Sport Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Rádió. Start Rádió. Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.